0: megfejtést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekord magasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban minden

0: köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újabb intézkedések a hőség miatt. Edzőtermekben razziáznak. Lebukott a drogfutárbanda. Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
1: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, friss levegőt, hűvöset, árnyékot, légkondit és kevesebb klímaváltságot kívánok mindenkinek, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Hát, talán látszik a vége, de én nem merek semmit megkockáztatni, nehogy aztán az én fejemre olvassák, de még egy picit húzni kell, azért bízom benne, hogy az éjszaka pihentető volt. Ez van, kérem tisztelettel, bevertük a fejünket csúnyán a hőkupolába. No, hát ennek megfelelően azért szépen lassan kiperzselődött alólunk a június, ez már egy 30. napja. Az utakon kérem, hogy mindenki nagyon vigyázzon, aki teheti, hát utoljára a Covid-nál mondtam ilyet, hát ne menjen sehova. Maradjon ott, ahol a leghűvösebb. És most az mindegy, hogy egy légkondicionált helység, vagy egy lavor víz, vagy egy tónak a partja, de maradjon ott, hogyha teheti, jó? Ha nem, hát akkor pedig tényleg csak kitartást. Én hozom a zenéket, majd nem sokára Cardigans, Dynamit, Bon Joviék, kezdéstek meg még a békeidőkből egy kis Janis Joplin. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József és a Bogdánfi utca között, illetve napközben félpályás lezárás Kőbányán a Kőér utcában, és sázárás a Villányi úton, a Budaörsi út felüli végénél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke, remélem, hogy mindenki, akinek dolga akadt és nekivágott, az tudja viselni a hőséget. Igazából ez már nem is hőség. Ennek már valami új nevet kéne adni. Minden esetre ne feledjük el a pálokat és az apostolokat, de éppen az Emiliákat is, Emiliánákat is megemlíthetjük, vagy a beséket. Na, hírek, információk, aztán még felcsapom a rock krónikákat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tovább tart a hőségriadó. Rekord magasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM hőkupolamentes keddet mindenkinek. Na nézzük! 77-ben volt ez a bizonyos Kiss képregény. Erről egyszer már értekeztünk, amikor is a Marvel Comics megjelentette az első Kiss képregényt. Ugye a marketing fogás részeként a zenekar tagjaitól levett vért egy közjegyző jelenlétébe belekeverték a nyomda vörös tintájába. Nem sokkal ezelőtt, 73-ban George Harrison, Gimme Love, Give Me Peace on Earth című slágerre letaszította Paul McCartney Wings nevű zenekarát a Billboard 600 lista éléről. Ugyancsak 70-es évek 75 Cher feleségül ment Greg Allmanhez, a The Allman Brothers Band alapítójához. A viharos kapcsolat miatt Cher mindössze 9 nappal később beadta a vállókeresetet, bár elvileg 79-ig házasok maradtak. 2004-ben pedig Dave Davies, a The Kings alapító gitárosa, enapon kapott súlyos sztrókot a BBC épületében, amely után újra meg kellett tanulnia beszélnie és gitározni. Hát így, na majd még kotorászunk. 103.9 Rock FM, de addig is egy kis Queen.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József és a Bogdánfi utca között, illetve napközben félpályás lezárás Kőbányán a Kőér utcában, és sázárás a Villányi úton, a Budaörsi út felüli végénél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Újabb intézkedések a hőség miatt. Edzőtermekben razziáznak. Lebukott a drogfutárbanda. Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
2: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
4: Itt vagyok, elhagytuk a 7 órát. Aki ébren van, vigyázzon magára. Aki teheti, nem mozduljon sehova. Ma is kipipáljuk ezt a 40-eset. Jó, utakon nagyon vigyázzunk. Természetesen hozom a zenéket, hamarosan pedig majd egy történet, hogy is volt ezzel a képregénnyel. Na de addig majd még Joan Jett, Alanis Morissette, kezdésnek meg Scorpions.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, emberi hőmérsékletet mindenkinek. Na de hát mit csináljuk, akkor viseljük nemességgel, jó? Na szóval ez egy marketing fogás volt, 1977-ben kezdődött, februárban, amikor is a New York-i Nassau Coliseumban tartott koncertjük után egy hivatalos ápolónő vért vett a Kiss mind a négy tagjától. Az eseményen egy közjegyző is jelen volt, aki hivatalos okiratba foglalta, hogy a kémcsövekben valóban a Kiss tagjainak vére van. Megcsapolták őket. 77 májusában a zenekar tagjai és a Marvel képregény legendárium feje Stanley személyesen utaztak a New York állambeli Depew-ban található Borden nyomdaüzembe. Itt kamerák előtt öntötték bele a hűtve tárolt vért a képregények nyomásához használt vörös tintatartályba. Hát mondani se kell, hogy a képregény hatalmas siker lett, és egészen 1990-ig a Marvel legnagyobb példányszámban eladott egyedi kiadványa maradt. A popkultúrában azonban azonnal szányra kapott egy makacs pletyka, a gyárban állítólag összekeverték a tintatartályokat, így a Kiss vérével kevert vörös festékkel nem a képregényt, hanem a Sports Illustrated sportmagazin a havi számát nyomtatták ki. Hát bár ezt a nyomda és a Marvel is többször cáfolta, a gyűjtők a mai napig poénkodnak azzal, hogy a 77-es Kiss képregények helyett egy korabeli sportújságot kellene mikroszkóp alá tenni.

0: FM.
1: 7:30, szóval a pálokat ne feledjük el. Drága jó barátim, az utakon mindenki vigyázzon magára, jönnek a friss hírek, aztán megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze, esküszöm, még a stúdióban sincs elég. És persze, zenélünk, jön a Rainbow.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Módosítják a költségvetést. Ismerté vált az alkotmányozás folyamata. Csökkent az élelmiszerpazarlás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik az idei büdzsé, módosítja azt a kormány. Magyar Péter szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kabinet nyilvánosságra hozott. A miniszterelnök azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Az alkotmányozási folyamat részleteit ismertette a parlament rendkívüli ülésén a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról, ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Bár a hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozás, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására.
2: Elektromos minibuszokat kapnak az iskolák, kerekes-székes diákot is tudnak utaztatni velük. A Klebelsberg központ azt írta, a kezdeményezés célja a korszerű járművek üzembeállítása mellett, hogy hatékonyan és fenntartható módon tudják megszervezni a tanulók szállítását. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, ezen az átadón most 8 modellt adtak át 8 tankerületi központ részére. Kevesebb hulladékot termelünk, mérséklődött az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A csökkenés mértéke 37%-os volt. A NEBIH kutatása alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60 kg-nyi szemetet termel, ennek harmadát nem kellene kidobni, azaz elkerülhető lenne a tényleges pazarlás. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk végzik a kukában. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Valaki törje már be ezt a hőkupolát. Egy pici ütés a legmegfelelőbb helyre is. Szépen apró szilánkokra törik, aztán kapunk levegőt. Oh, na, boldog születésnapot! Kedves június 30-aiak, az ünnepet ne roncsa el a klíma. Andy Scott, a brit glam rock korszak meghatározó zenekarának, a Sweetnek a gitárosa ő. Bár a Sweet nevét ugye a legtöbben a könnyed slágerekkel azonosítják, Andy Scott gitárjátéka alapozta meg azt a keményebb, hát úgy is szokták mondani, hogy proto-heavy metal hangzást, amely később olyan zenekarokra volt hatása, mint a Queen, a Mötley Crüe vagy a Def Leppard. Walesben született ő, Wrexhamben, és tinédzserként először basszusgitáron játszott különböző helyi bandákban. 66-ban a The Silverstones nevű zenekarával megnyert egy televíziós tehetségkutatót, ennek köszönhetően 67-ben ők játszhattak elő zenekarként Jimi Hendrix legelső brit koncertjein. Aztán 70-ben egy újsághirdetés útján jelentkezett meghallgatásra a Sweetbe, akkor a bandát még úgy hívták, hogy The Sweet Shop, ahol Mick Stewart helyét vette át, csatlakozásával állt össze a zenekar legendás magja, Brian Connolly ének, Steve Priest, basszusgitár, Mick Tucker, dob is, Andy Scott a gitároknál. 1974-ben volt a fordulópont, amikor a zenekar megelégelte át a rágógumi pop imidzset, és Andy Scott vezetésével megírták az első teljesen saját slágerüket, ez volt a Fox on the Run, ami világszerte lista vezető lett. Gitáros és zeneszerzői munkásságának egyébként egyértelmű csúcsa volt a 78-as Love is Like Oxygen című dal, amelyért rangos díjakat is kapott. A dal zseniálisan ötvözte a progresszív rockot, a fülbemászó popot és egy csipetnyi heavy metalt. Úgyhogy úgy, illetve hát így. 103.9 Rock FM, na!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József és a Bogdánfi utca között, illetve napközben félpályás lezárás Kőbányán a Kőér utcában, és sávzárás a Villányi úton, a Budaörsi út felőli végénél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Meghosszabbították a hőségriadót, kimaradhatnak az elővárosi vonatok, csúcson a nyári áramfogyasztás, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
7: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
6: Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ígértem a hazai krónikát. Hát nem tudom, ki emlékszik rá, hogy 1991. június 30-án a szovjet csapatok kivonulását ünneplő budapesti búcsúkoncert keretein belül ki volt itt? Noki? Hát a zenei zseni Frank Zappa életében először. És egyébként tegyük hozzá, utoljára lépett fel ekkor Magyarországon. A Tabánban olyan hazai jazz-rock legendákkal improvizált együtt, mint Babos Gyula és Szakcsilakatos Béla. Ez volt az egyik utolsó nyilvános koncertje 1993-as halála előtt. Hát ezt gondoltam megemlíteni. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM. Fél kilenc, kapunk híreket, aztán mégiscsak esküvői idény van, hőség ide vagy oda. Hát a nyár az abszolút szezon, úgyhogy majd egy esküvői legenda, jó? És persze a hírek után is zenélünk. Jön majd az Anthrax.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újabb intézkedések a hőség miatt. Őszre újul meg az óbudai felüljáró. Edzőtermekben razziáznak, Önök Gál Ildikót hallják. További intézkedések bevezetéséről beszélt a kormányfő a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át, ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett javasolják a vendéglátóhelyeknek, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat mindenki számára. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Azt javasolja, hogy az egyességgel fejeződjenek be a még folyamatban lévő perek, amelyeket volt képviselők indítottak az előző házelnök által kiszabott pénzbírságok miatt. Forsthoffer Ágnes a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a honatyáknak a választók ügyeivel kell foglalkozniuk és munkájukkal, valamint a viselkedésükkel is meg kell őrizniük a parlament tekintélyét. Ősszel vehetik birtokba az autósok a Flórián téri északi felüljárót. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a főbb híd felújítási munkák. A BKK azt írta, a projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrány vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve.
1: Lecsaptak a magyar drogfutárokkal dolgozó nemzetközi bűnbandára. A Kirándulás fedő nevű akció során a készenléti rendőrség nyomozói kapták el őket. 6 futárral szemben, akik lenyelt kapszulában csempészték a kokaint, illetve a bűnszervezet magyar irányítójával, valamint 2 szervezővel szemben Magyarországon indult eljárás. További 9 magyart külföldön fogtak el a helyi hatóságok. A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat, jó munkát, hideget.
0: Szóval, és előre is, vagy utólag is boldogságot azoknak, akik éppen most egybekelés környékén vannak. Na éppen ezért gondoltam, hogy a rock történelem egyik legkaotikusabb, legszenvedélyesebb és a bulvár sajtó által legjobban követett kapcsolatát megemlítjük. 75 a dátum, Cher és Greg Allman. Igen, a The Allman Brothers Band. Ből. Mindössze 4 nappal azután, hogy hivatalosan is lezárult a Sonny Bonoval való válása, 75. június 30-án Greg Allmannal együtt felült egy magánrepülőre Cher, Las Vegasba repültek, ahol Cher menedzserének szállodai lakosztályában azonnal összeházasodtak. Mint Cher a memoárjában megírta, a döntés hátterében az is állt, hogy ekkor tudták meg, hogy hát közös gyermeket várnak. Cher a nászútjuk alatt szembesült azzal, hogy Allman rendkívül súlyos heroin és alkohol problémákkal küzd. Hogy ez hogy nem tűnt fel addig? A szakítást kiváltó okokról 2 híres megrázó részlet is kering. Az egyik szerint a jamaikai nászúton a férj egyszerűen otthagyta Chert, hogy kábítószert szerezzen, és amikor az énekesnő kérdőre vonta, állítólag még kést is rántott. 2. Cher úgy nyilatkozott, hogy a férje olyannyira bódult állapotban volt a mindennapokban, hogy sokszor azt sem értette meg, amit mond neki. Ekkor adta híres nyilatkozatát, mindig is úgy hittem, a legjobb a hibáinkat a lehető leggyorsabban beismerni. A 9 nap után beadott vállókereset ellenére a történet nem ért véget. Allman megfogadta, hogy tiszta lesz, Cher pedig egy hónapon belül visszavonta a válási szándékát. Amikor Cher visszatért a képernyőre, hogy volt férjével, Sonnyval újra elindítsa a sikeres tévéshow műsorát, az akkori férj féltékenységből és sértődöttségből beadta a vállókeresetet. Aztán ezt is visszavonták. 76 júliusában született meg fiúk, aki felnőve egyébként szintén rockzenész lett, Elijah Blue Allman. 77-ben még egy közös pop-rock albumot is kiadtak, amit a kritikusok és a rajongók körében is óriási pénzügyi és szakmai bukás lett. Na a lényeg, hogy Cher aztán 77-ben adta be a hivatalos különválási papírokat, a bíróság pedig 79. januárjában kimondta, hogy akkor tessék már végre elválni. Úgyhogy így alakult ez annak idején. Cherrel és Greg Allmannel. 103.9 Rock FM. Na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, ne feledjük, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József és a Bogdánfi utca között, illetve napközben félpályás lezárás Kőbányán a Kőér utcában, és sávzárás a Villányi úton, a Budaörsi út felüli végénél.
0: Tudod, vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyros Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Gyros Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Változik az idei költségvetés. Kiderültek az alkotmányozás részletei. Kisebb az élelmiszerpazarlás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik az idei büdzsé, módosítja azt a kormány. Magyar Péter szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kabinet nyilvánosságra hozott. A miniszterelnök azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Az alkotmányozási folyamat részleteit ismertette a parlament rendkívüli ülésén a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a következő hónapokban jogászok, történészek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok bevonásával országos társadalmi párbeszéd indul, amelyhez fórumokat is szerveznek. A kormányfő szerint az új alkotmányról, ezt követően az országgyűlés dönthet, a végső szót pedig az emberek mondhatják ki egy országos népszavazáson. Bár a hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozás, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is.
4: Elektromos minibuszokat kapnak az iskolák, kerekes-székes diákot is tudnak utaztatni velük. A Klebelsberg központ azt írta, a kezdeményezés célja a korszerű járművek üzembe állítása mellett, hogy hatékonyan és fenntartható módon tudják megszervezni a tanulók szállítását. A projekt jelenlegi fázisában összesen 51 járművet szereznek be, ezen az átadón most 8 modellt adtak át 8 tankerületi központ részére. Kevesebb hulladékot termelünk, mérséklődött az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A csökkenés mértéke 37%-os volt. A Nébih kutatása alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60 kg-nyi szemetet termel, ennek harmadát nem kellene kidobni, azaz elkerülhető lenne a tényleges pazarlás. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk végzik a kukában. Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ha ismernek Pált, köszöntsék fel. Ha tudnak egy jó hűvös helyet, onnan el ne mozduljanak. Mindjárt Bruce Springsteen, P-Box, ő pedig már Meat Loaf.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább tart a hőségriadó. Késhetnek az elővárosi vonatok. Csúcson az áramfogyasztás. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Ma is velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

minden, a legjobb rockzenéken túl, a foci VB-n innen, és a június utolsó napján, hát hőkupola, úgyhogy mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, igyon sok vizet, ne menjen ki a napra, csak ha nagyon muszáj, akkor is teljes testet fedő, könnyű nyári öltözetben, gondoskodjunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne. No meg, hallgatjuk a legjobbakat, például itt a Boston, akiknek ez volt az első kislemeze, 1976-ban jelent meg, és a címe természetesen More Than a Feeling, hát tulajdonképpen ezzel azonosítjuk ezt a zenekart, azonnal meghozta az együttes világsikerét, az amerikai slágerlista 5. helyéig jutott, azóta pedig a klasszikus rockrádiók egyik legtöbbet játszott örökzöldje. A szerző Tom Scholz közel 5 éven át dolgozott rajta, és arról szól, hogy egy régi kedvenc dal milyen erővel képes visszahozni egy elveszett szerelem, vagy egy régi emlék érzését. Hát akkor hozzuk vissza Boston, More Than a Feeling.

Kepler Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon. Egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt. Két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk. Szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért, és most az a dal jön, amelynek köszönhetjük, hogy kitehetett itt magáért. Ez a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinens, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, most mindent elfed a hőkupola, meg a foci VB, hát az előbbivel kapcsolatos intelmeket érdemes betartani mindenképpen, hogy sok vizet iszunk, teljes testet fedő, könnyű nyári ruhában megyünk csak a napra, napvédelemmel, és természetesen, ha valahová autóval megyünk és leállítjuk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, és a legjobb rockzenéket hallgatjuk, az AC/DC továbbra is folytatja Power Up turnéját, mégpedig Amerikában, viszont most jön egy igazi ütős klasszikus, ez a Dirty Deeds Done Dirt Cheap, amely 1976-ban jelent meg, és a Bon Scott korszak egyik meghatározó dala lett. Nagyon érdekes a dala kapcsolatban, hogy ugye elhangzik egy telefonszám benne, és 1981-ben egy amerikai házaspár pert indított a kiadó ellen, mert azt állították, hogy a szám az övék, és a megjelenés után rengeteg tréfás telefonhívást kaptak. Ez is jól mutatja, hogy mekkora a kultusza ennek a Bon Scott klasszikusnak. Ez az AC/DC és a Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

A 9 Rock FM, a T-Rex érkezik, még pedig azzal a dallal, egy igazi klasszikussal, amely segített nekik annak idején meghozni a nagy áttörést, és azóta ez a felvétel a glam rock egyik alapköve, a dal a brit slágerlista élére került, és máig Mark Bolan legismertebb szerzeményei közé tartozik, hát ez ugye nem más, mint a Get It On 1971-ből. Na most Bolan szerint az ötletet Chuck Berry Little Queenie című dala adta, sőt a felvétel végén egy rövid utalás is hallható az eredeti dal egyik sorára. A karakteres gitárriff és a dögös groove azonban teljesen egyedi hangzást teremtett. Igazi sztárzenészek működtek közre benne. A szaxofon szólamokat a King Crimsonból ismert Ian McDonald játszotta fel, a zongorán pedig minden valószínűség szerint Rick Wakeman is közreműködött, aki ezért a munkáért mindössze 9 fontot kapott. Érdekesség, hogy amikor a zenekar a dalt a Top of the Pops műsorban előadta, a zongorán Elton John játszott, igaz csak playbackben. Na hát ennyi, T-Rex, a Bang a Gong, azaz Get It On.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett olyan örökzöld slágerekkel, mint például a most következő Here I Go Again.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik tovább, hát dél elmúlt, most aztán tényleg nem szabadna a napra menni, de ha valakinek muszáj, akkor tessék szíves lenni teljes testet fedő, könnyű nyári öltözetben tenni mindezt, megfelelő napvédelemmel, sok vizet iszunk a mai napon, vizet, igen, és hát természetesen, ha valahová autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. Hallgatjuk közben a legjobb rockzenéket 0-24-ben heti 7 napon át, online streamen is, például www.rockradio.hu, ott vagyunk, és a Steppenwolf 1968-as klasszikusa érkezik, hát szerintem, ha kimondom azt, hogy Steppenwolf, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy Born to be Wild. Ez ugye minden idők egyik legismertebb rockhimnusza, legismertebb motoros dala, mert ugye Szelíd motorosok című filmnek volt az egyik zenéje, és az amerikai slágeristán egészen a második helyig jutott, és azóta is elválaszthatatlan a motorozás, a szabadság és a végtelen országutak világától. Ez a Steppenwolf és a Born to be Wild.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra, és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani az autópályára. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3620999139, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és a Judas Priest is jön Magyarországra, mégpedig szeptember 1-én a Faith Keepers elnevezésű európai turné keretében a Papp László Budapest arénában. Hát akkor hoznám az idepasszoló Judas Priest, Breaking the Law.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Tászárofilát Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, amely kedden délután folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát hőkupola van, ne menjünk a napra, ha ezt nem tehetjük meg, mert van ilyen, igen, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, és sok vizet ígyunk, napvédelemről mindenképpen gondoskodjunk, ha pedig valahová autóval kell mennünk, és leállítjuk, senkit és semmit ne hagyjunk benne, ezt tényleg nagyon-nagyon komolyan kell venni. Na most, amit még komolyan kell venni, azok a legjobb rockzenék, 1978 és Rainbow és Long Live Rock and Roll, a heavy metal egyik örök himnusza, és nyilván a Rainbow albumának címe is. Az album különleges mérföldkő a zenekar történetében, mert hogy ez volt az utolsó stúdiólemez, amelyen Ronnie James Dio énekel Ritchie Blackmore oldalán. Hát mondanám még, de inkább hallgassuk meg a rock történelem egyik legikonikusabb dalát. Ez a Rainbow és a Long Live Rock and Roll.

103.9 Rock FM, és folytatjuk az Aerosmith-szel, hát akiről már mindenki tudja, de tényleg már mindenki, hogy Steven Tyler egészségügyi állapota miatt, konkrétan hangszálsérülése miatt kellett leállítani még 2023-ban a Peace Out nevezetű búcsúturnéjukat, aztán próbálták 2024-re áttolni, nem sikerült, és aztán azt mondták, hogy nem fognak színpadra állni soha többet, de azt fontos megemlíteni, hogy az Aerosmith nem osztott fel, mert hogy mindenki elkezdett csodálkozni, hogy itt-ott-tamott azért ők fellépnek, és kiadtak egy új LP-t is, One More Time címmel, amely hatalmas sikert aratott a fiatal rockerrel, Youngblooddal. Joe Perry gitáros többször hangsúlyozta, hogy bár a nagyszabású koncertek jelenleg nem szerepelnek a tervek között, a zenekar nyitott különböző kreatív projektekre és új együttműködésekre, és ez az EP is mutatja, hogy a több mint 50 éve működő zenekar továbbra is keresi az inspirációkat és a kapcsolatot a fiatalabb generációkat. Hát ez jó ötlet, és szerintem menni fog ez. Aerosmith, The Other Side.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra tereli, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Plusz 3020 999 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jön is a YouTube, ez a With or Without You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát igen, ez a keddi Rock délelőtt egy jóféle hőkupolával, és senki ne menjen a napra, ha csak nagyon nem muszáj. Igen, teljes testet felül könnyű nyári ruhában, mindenképpen gondoskodni kell a napvédelemről, sok-sok vizet kell inni, és hogyha valahová autóval megyünk és megállunk, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne. Köszönjük szépen, hallgatni lehet bennünket online streamen is, www.rockradio.hu, és már is a Kiss együttes érkezik, aki 2023 végén elköszöntek a világ körüli turnézástól, de a koncertezéstől egyáltalán nem. Unmask, vagyis maszk nélküli koncerteket adnak, most például Vegasban fognak majd fellépni, és jó, most, hát novemberben majd, de ettől függetlenül készül Avatar show-juk, amely 2028-ra várható, illetve készül életrajzi filmjük is, úgyhogy azért úgy mocorognak ők. Ez a Kiss és az I Was Made For Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM azt mondja, szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő, a Dunántúlon több felé élénk, erős lesz az északi északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, illetve viharos. Hát akkor szép kis idő vár ránk a holnapi nap folyamán, nem baj, azért egy kis könnyebbség egyáltalán nem árt, és Lenny Kravitz érkezik, aki jön hozzánk Magyarországra, mégpedig a Papp László Budapest sportarénában fog fellépni augusztus 2-án. Na, azt mondja Lenny Kravitz, Fly Away!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, és holnap talán már egy kicsit enyhültebb időben, egy jóféle rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Szép nyarat kívánok mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig a The Doors és a Light My Fire.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és a legfontosabb hír, hogy Óbudán szakad az eső különböző jelentések szerint, és az ország egyéb részein is lehet változásra számítani, mert hogy ez a kett például megosztja az ország különböző részeit, a Tiszántúlon lehet a legtöbb esőre számítani, illetve Hébe-Hóba az északi középhegység térségében, az ország közepén nem, de alapvetően keletről felhősödik, és nyugaton pedig inkább a napsütés a jellemző. Napsütés, rekkenő hőség és kánikula Pécs környékén 40 fokkal, a Balaton környékén 38 fokkal, és hogyha lehet ilyeneket mondani, akkor a leghűvösebb országrész ezekben a percekben, ezekben az órákban Nyugat-Magyarország, annak is a legnyugatibb fele, ahol már a maximumok legfeljebb 35 fok körül alakulnak. Na jó, tudom, ez senkit sem vigasztal, az igazi változás majd szerdán jön. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Bob Seger and the Silver Bullet Band a Rock FM-en, most ez az All Time Rock.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM az útinform állandó figyelmeztetése kánikula esetére a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan érdemes figyelni arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe, és ha valaki valamilyen betegségben szenved, akkor legyen nála a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha például hosszabb megállásra kényszerülne. Holnap mindenféleképpen változás jön az időjárásban, az összes időjárás jelentés ezt taglalja, szerdán és csütörtökön radikális, markáns változás lesz, tulajdonképpen néhány napra vége a kánikulának, hétvégére sokkal kellemesebb idő jön 29-30 fok körüli értékekkel, de aztán július különböző napjain visszatérhetnek a 34-35 fokok, talán tartós 40-41 fok már nem lesz. A budapesti közlekedésből olyanokat tudok, hogy baleset történt a 10. kerületben a Pongrác úton, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, de ez 2027 márciusáig eltart. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton hétköznapokon, és sávlezárás van továbbra is a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM, a Genesis már a 90-es évek elejéről énekli azt, hogy I can dance, de hogyha egészen napra készek akarunk lenni, akkor pontosan 40 évvel ezelőtt, de hónapra pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986 júniusában jelenik meg a Genesis Invisible Touch című nagylemeze, ami a kritikusok és a zenekar keményvonalas rajongói részéről igencsak vegyes fogadtatásban részesült, sokak szerint nem elég progresszív a megközelítés a 80-as évek közepén, és túlságosan popos lett, valamint a banda korábbi munkáinál kevésbé komplex rádióbarát dal szerkezetei miatt érte őket a legtöbb kritika. A közönség körében azonban ennek ellenére, vagy éppen ezért őrületes sikert aratott, minden idők egyik legjobb nagylemezéről beszélünk, és a 80-as évek közepén a Genesis tulajdonképpen két évre leigázta a világot olyan slágerekkel, mint a Throwing It All Away, az In Too Deep, a Land of Confusion, sokak szerint ez vitt mindent a Genesis munkásságában, hiszen kifigurázta az akkori amerikai elnököt Ronald Reagant, görbe tükröt állított a We Are the World elé, és egyébként is az akkori világ szembenállása politikai gazdasági értelemben, ugye a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok, és mai ésszel már talán 40 évvel később felfoghatatlan a hidegháborús fenyegetettség. És akkor ne felejtsünk el még egy dalt az albumról, igazi gyöngyszem a Tonight, Tonight, Tonight. Ráadásul a top 5-ben végzett az amerikai slágerlistán az összes felsorolt dal. Erre a teljesítményre korábban egy formáció sem, csupán szóló előadók, név szerint Madonna, illetve Michael és Janet Jackson voltak képesek a 80-as években. Ennyit a Genesis szenzációs pályafutásáról a 80-as, 90-es évekből, és még többet a Sex Actionről, zenei folytatás most a Rock FM-en a Zuhansz velem.

0: Rock FM.
1: Nem biztos, hogy minden a rockstárok bűne, ezekben a napokban szerintem határozottan az időjárásé. Kaptam olyan üzeneteket, hogy borulgat. Itt-ott meg kellett néznem az országos körképet, részletesen 16 óra után beszámolok róla, de Kelet-Magyarországon, Nyíregyháza és Debrecen vonalában néhány helyen esik. A legtöbb helyen pedig Kelet-Magyarországon a Tiszántúlon dörög és villámlik. Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, 16 óra után meg a det.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután ott tartottunk, hogy néhány SMS és Viber üzenet szerint borulgat itt-ott. Ezek a legfontosabb, legfrissebb információk. Én hozzáteszem a legcsúnyábbat. Kedd az a nap, vagyis ma, amikor délutánig megdőlt az országos melegrekord 42 fokkal, vagyis hogy erre lehet, hogy számítottak néhányan, de nem biztos, hogy elhisszük egészen addig, amíg meg nem történik. A hőtérkép egyébként nagyon csúnya dolgokat mutat országosan, mert például csak az agglomerációban 39-40 fok a nagy átlag, persze a hegyvidéki éghajlaton ennél lehet hűvösebb, de például az északi középhegység térségében is olyan hőmérsékleteket jelentenek, hogy 38-39, illetve Budapest és Gyöngyös 60 vonalában például 41-42. Aztán még az izgalmas részek, például a Balaton környékén 36-38, és most Nyugat-Magyarországon a legutóbbi észlelések legfeljebb az Alpok alján mutatnak 35 fokot, inkább 37-38 az mondjuk a Balaton és a nyugati határ közötti rész. Pécs térségében korábban csepergett az eső, ennek hatására például a Mecsekben csak 26-28 és 31 fok van, ahol nincs hegyvidéki éghajlat, ott 38, illetve 40-42 fok, például a Szekszárd környékén. Bács-Kiskun megye, Baja-Szeged vonala 40-41, illetve 42 fokok, és a sokat emlegetett Kelet-Magyarország, vagyis a Tiszán túl, ahol az esőzés az elmúlt órákban hozott némi változást, mondjuk 28 és 36 fok közötti össze-vissza értékeket jelentenek, illetve mutatnak. Ja, és egy órával ezelőtt központi hír volt, hogy Óbudán is esett az eső, ha már Budapest és a főváros. Útinform legfrissebb, az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy személygépjármű a terelésbe hajtott, jelenleg a 73-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, de ez 2027 márciusáig eltart, ezekben a napokban kezdődött. Hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Jó utat kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, azt hiszem az ilyen csapatokra szokták mondani, hogy nélkülük szegényebb lenne a világ, sőt, hogyha ezek a dolgok meg sem történnek, mint a Slayer munkássága, akkor meg a rockzene nem teljes. A Slayer egy 81-ben alakult kétszeres Grammy-díjas amerikai thrash metal együttes, és olyan együttesekkel veszik fel a versenyt, illetve párhuzamot lehet vonni, mint a Metallica, a Megadeth és az Anthrax, és például a Metallica 80-as évek thrash metalja ugyanúgy fémjelzi a korszakot, bár ők váltottak ugye a 90-es években, és még nagyobb sikereket arattak, a Slayer nem biztos, hogy akart valaha is váltani. És most jön a lényeg, szövegviláguk többnyire sorozatgyilkosokról, a sátánizmusról, a hadviselésről és a vallásról szól, ugyanez jellemző albumai kinézetére, viták egész sorát szították, perek szóltak róluk, és a vallási csoportokkal is szembe kerültek. Lemezaladás tekintetében például nem vették fel a versenyt a Metallicával, de nagyon masszív rajongó táboruk van szerte a világon, ráadásul mindez évtizedek óta tart. Kell ennél több? Persze, 90-es évek republikja. Kicsit kellemesebb a téma, ha azt mondom, hogy csak a szívemen át 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé jövő év márciusáig. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, és továbbra is sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Félpályás lezárások a fővárosban, a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárások Budapesten az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, és vannak egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton, illetve a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában befelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és meleg rekord a mai napra, amely megtört Széchenyben, 42 fokkal. Egy órával ezelőtt már említettem ezt, és egyébként pedig a kánikulai helyzet nem sokat változott, mondjuk az ország két szélén, minthogyha csökkenne a hőmérséklet. Például Debrecen környékéről már csak 31-33 fokot mondanak, a román határ mentén vannak hidegfoltok, 22-28 fok közötti hőmérsékleti értékekkel. Kicsit nehezen tudom ezt elhinni. Viszi a pálmát az Alföld, vagyis a Dunatisza köze 40-42 fokkal, és ez nem csak Baja Szeged vonalában érvényes, hanem még felfelé az ország közepén, mondjuk Solt térségében, Kecskemét térségében, és Nyugat-Magyarországon valamelyest szelidebbek a hőmérsékleti értékek. A Balaton környékén nem változott, a 37-38 fok van, 35-36 fok is, miközben Nyugat-Magyarországon is a délután kitesz magáért 37-38 fokkal, ez megint a Balaton és a nyugati határ. És akkor a főváros, illetve agglomeráció és vonzáskörzet, Székesfehérvár, Budapest vonalra is érvényes a 39-40 fok, Budapest térségében pedig vannak helyek, ahol a 40-41 fok a jellemző. Budapesti közlekedési információk, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, de ez nem csak ezekben a napokban, hanem a következő hónapokban is érvényes, 2027 márciusáig hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában továbbra is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, említettem már a Metallicát a Slayer kapcsán, és párhuzamba is lehetett őket állítani. A 80-as években nagyon sok rajongó azt mondta, hogy az volt az igazi, mert hogy thrash metalt játszottak. Igaz, hogy a Metallica aztán váltott, a 90-es években nagyon sok rajongót elveszített, de még több rajongót szerzett, mert hogy beálltak a mainstreambe, így szokták ezt legjobban magyarul és angolul is kifejezni, és szerintem az igazi rajongók értik ezt a megnevezést, vagyis nagyon sokan bírálták is őket azért, hogy hát lágyabb ritmusokat tengettek, nem szakadtak el a hard rock heavy metaltól, de a thrash metaltól igen. Eredetiben a 80-as években amerikai thrash metal zenekar James Hetfield és Lars Ulrich alapították a Metallicát is pont 1981-ben, mert hogy a Slayert is akkor. Az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb együttese, a 90-es évek meghatározó zenekara például a műfajban. És hát a sokat emlegetett mainstream áttörést 1991-ben a Metallica Black albuma hozta el. Ezen a korábbiaknál rövidebb, slágeresebb dalok foglaltak helyet. Ez máig a legsikeresebb albumuk, amely 2009. decemberében a Nielsen SoundScan adatai szerint a legkelendőbb album volt, és 16-szoros platina lemez. Aztán folytatódott a karrier 96-ban, 97-ben is, mert hogy két album is megjelent, alternatív hangvétele megint csak megosztotta a rajongó tábor, de hát a 90-es évek közepén meg nagyon sokan szerettek volna az alternatív rockba bekapcsolódni úgy, mint kevesen, mert hogy az igazi népszerű rockerek, azok mind-mind alternatív rockot kezdtek el játszani. Vissza a 80-as évekbe, amikor a bikini óriásit megy Magyarországon, ilyen és ehhez hasonló dalokkal. Ez a Veri az élet.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé jövő év márciusáig. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, és továbbra is sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Félpályás lezárások a fővárosban, a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárások Budapesten az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfred úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, és vannak egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton, illetve a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában befelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: She said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: 103.9.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, hamarosan itt a kánikula vége, ez kedre még nem érvényes a hőmérsékleti értékeket és az időjárás változást tekintve, de szerdára viszont mindenféleképpen. Szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, esetenként jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség ezzel párhuzamosan, 33 és 39 fok közötti csúcshőmérsékletekre még lehet számítani, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő, de már jön a változás, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős és viharos, és hogyha a szerda magával hozza a 100%-os változást, akkor az igazán csütörtökön már mindenhol érvényesül, nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol például több lesz a felhő az égen, és továbbra is záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtök hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet, mérséklődik a kánikula határozottan, picit szerdán is már, de leginkább csütörtökön, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

A rockzene legendái csak itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM érkezik a kanadai rocker Bryan Adams most az egyik legszebb és legjobb dalával. Bryan Adams-et 1982-ig nem jegyezték az amerikai slágerlistán. Tulajdonképpen az igazi világslágerek úgy indultak el, hogy Straight from the Heart, Cuts Like a Knife, vagy a This Time 1983-ban, és hát persze nem mindegyik lett bombasztikus siker, de ez a három, vagy az I'm Ready-vel ez a négy, ez biztosan megalapozta a karriert, mert hogy 1984-ben a Run to You már világsláger, na nem minthogyha az előtte lévők nem lettek volna közismertek, de aztán jön a Somebody még 1984-ben, és 1985-tel átlépünk a szuperslágert gyártások korába, mint például a Summer of 69, vagy a Heaven, ami 1985 közepén az első amerikai lista vezető slágere. És még ugyanez az év, amikor a szenzációs duettet Tina Turnerrel énekli, ez volt az It's Only Love, egyszeri és megismételhetetlen. Bryan Adams most azt énekli a Rock FM-en Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé jövő év márciusáig. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, és továbbra is sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Félpályás lezárások a fővárosban, a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárások Budapesten az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton, Csepelen a Weiss-Manfréd úton, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában is, és vannak egyirányosítások a 11. kerületben a Budafoki úton, illetve a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában befelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé jövő év márciusáig. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, és továbbra is sávlezárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Félpályás lezárások a fővárosban, a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és napközben félpályás lezárás van a 10. kerületben a Kőér utcában. Sávlezárások Budapesten az Üllői úton és a Lehel utcában,

103.9 Rock FM, hamarosan itt a kánikula vége, ez kedre még nem érvényes, a hőmérsékleti értékeket és az időjárás változást tekintve, de szerdára viszont mindenféleképpen. Szerdán egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, esetenként jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség ezzel párhuzamosan, 33 és 39 fok közötti csúcshőmérsékletekre még lehet számítani, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő, de már jön a változás, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős és viharos, és hogyha a szerda magával hozza a 100%-os változást, akkor az igazán csütörtökön már mindenhol érvényesül, nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol például több lesz a felhő az égen, és továbbra is záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtök hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet, mérséklődik a kánikula határozottan, picit szerdán is már, de leginkább csütörtökön, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.

Wild thing, think you move me.

93.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM a következő egy-két napban kiütéssel győz a lehűlés. Ha már box, akkor stílusosan próbálok elbúcsúzni, várjuk a változást, mert a tartós 40 fok körüli érték, hogy is szokták ezt finoman megfogalmazni, nem nekünk való ide, Közép-Európába. Bődi Szili most a műsorvezető, és indul a Forró Rock the Night most még kedden, aztán hűvösebb lesz szerdán és csütörtökön, ahogy a rock délutánok is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül! Menjél,

103.9 itt a Rock FM-en június 30-án, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves rockzene hallgatót, és minden kedves turistát. Ma van az év 181. napja, és még 185 nap van hátra. Nem sokára fele-fele. Névnapjukat ünneplik ma a pálok, akiknek neve latin eredetű, jelentése kicsi vagy alázatos. Szent Pál neve az Új Szövetségből ismert, aki korábban keresztény üldözőként élt, majd megtért, és a kereszténység egyik legnagyobb hatású apostolává vált. A Pál név tehát egyszerre hordozza az alázat és a szellemi átalakulás üzenetét, ami igazán aktuális, bármerre nézünk.

93 Rock FM, na mi történt a mai napon? Például 1908. június 30-án történt a Tunguszka esemény. Egy óriási robbanás rázta meg Szibíria tajgáját, amely 2000 négyzetkilométernyi erdőt tarolt le. A legvalószínűbb magyarázat, egy kb. 50 méteres meteorit robbant fel a légkörben, szerencsére viszont a ritkán lakott terület miatt nem voltak halálos áldozatok, de a tudomány számára máig fontos kutatási terület, sőt a NASA egyik figyelmeztető példájaként használja a potenciális földközeli objektumok veszélyeire.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, hát milyen érdekességek vannak még a mai napról. Például, hogy a magyar származású Gábor Dénes 1971-ben ezen a napon vehette át a Nobel-díját. A holográfia feltalálójaként a fizikai optika forradalmasítója volt. A hologram technológiáját ma nem csak a művészetben és a biztonsági nyomtatásban, de az orvosi képalkotásban is használják. Gábor Dénes hitt abban, hogy a jövőt nem megjósolni, hanem megalkotni kell. Ja, és alkotott is, szó szerint több dimenzióban.

0: 103.9 Rock FM a mikrofon továbbra is Bűdi Szilárd Szili, mindenkinek szerencsés estét kívánok, és hagyj ajánljak egy programot nektek, mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én és 5-én Paksi Blues Fesztivál, a legendás Gastro Blues Fesztivál, és ebből az alkalomból egy kicsit tájékoztat minket Magyarország egyik leglegendásabb bluesgitáros, a Benkő Zsolti barátunk, aki természetesen lent lesz a fesztiválon, és nem csak muzsikálni, hanem természetesen konferálni, meg muzsikálni, meg konferálni, meg muzsikálni is fog. Mesélj Zsolti, szevasz Zsolti, itt vagy a vonalban?
1: Abszolút, köszöntöm a hallgatókat, nagyon köszönöm a kedves szavakat. Így van, tehát július 3-4-5 lesz a fő produkciója a fesztiválnak. Ezt azért mondjuk, hogy fő produkciója, mert valójában már június 29-től, tehát hétfőtől Pakson a Gastro Blues Klubba esténként van egy-egy koncert, tehát ott már rá lehet hangolódni, és természetesen a fesztivál fő menetrendjében is éjszakai koncertek még a Gastro Blues Klubban mindig kísérik a rendezvényt. De hát nézzünk bele egy picit abba, hogy mit is kínál az ASE csarnok. Ugye három helyszínen zajlik a fesztivál, az említett Gastro Blues Klubban, az ASE csarnokban, ami ugye egy nagyobb kaliberű, tehát egy nagy színpad, nagy hangosítással, sok emberrel, és a harmadik helyszín pedig ugye a református templom, ahol oda illő produkciók hangzanak el. És hát természetesen vasárnapi napon megint lesz a jótékonysági főzőverseny, ami ugye évek óta Visk község támogatására megy, tehát a főzőjegyekből, a kóstolójegyekből befolyt összeg és egyéb összegek is jótékony célokra mennek. Nézzük meg, hogy mi lesz akkor a csarnokban. A pénteki kapunyítás után a Tűzrókák együttes, a Tűzkerék együttes, Szebényi Dániel és barátai, és aztán Takács Tamás Blues Band. Ez lesz a pénteki műsor a csarnokban. A szombati műsorunk az a Puff Street Band, ami nem ugyanaz a Puff, hiszen a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, így áll össze a Puff mozai. Ők kezdik majd a programot, aztán Tornocki, Olexis és a Kőbányai Zeneiskolások produkciója, aztán 20 órakor lép színpadra Toby Lee, az idei sztár vendégünk, aki ugye az Egyesült Királyságban 22 éves korára elérte azt, hogy sztár kultuszban legyen, többször megnyerte ugye a legjobb bluesgitáros, legjobb fiatal tehetség díját, ő jön a zenekarával, és még amikor lepusztítanak mindent a színpadról, még utána a Don't Stop the Queen még összekapja az egészet, és egy óriási házi bulivá alakítja Queen számokkal az estét. Tehát ez lesz a péntek szombatú, a vasárnapunk úgy szokott kinézni, hogy délelőtt van a templomi koncert.
0: Igen.
1: A templomban Kók Boglárka, Klenk Réka, Turi Péter vallásos zenéket fognak játszani. Lesz egy ír vendégünk Dublinból, aki ugyan egy kis csalással évek óta egy szerelem miatt Ausztriában él, Shane O'Falkhell, ő egy igazi dublini születésű ír muzsikus, ő a saját produkcióját fogja most elhozni, tehát szóló produkció, mert neki van zenekaros és egyéb dolgai is. Egy nagyon-nagyon mély érzelmű, letisztult, lenyugodott zenét csinál, tehát igazándiból egy eléggé meditatív dolog. A templomban az tuti, hogy nagyon odavaló lesz ez a fajta gondolatiság, de őt még hallhatjuk majd vasárnap délután a főzőverseny alatt is, ahol többek közt még ott lesz Redbreast Wilson Horváth Misivel, a Palusz Trió, és még én magam is játszok Kelemen Angelikával duóban néhány jó ízű Etta James Blues-t, úgyhogy ez a főzőverseny alatt lesz majd ott az ASE csarnoknak a kertjében.

0: és hát így áll össze nagyjából az idei műsor, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sokan eljönnek, és megkóstolják a finom ételeket, illetve megnézik a felhozatal. A Tornocki Feriék minden évben a Kőbányai Zeneiskolából lehoznak egy végző zenekar, tehát egyfajta utánpótlás, bemutatás zajlik, hogy egy kicsit hangolódjunk rá újabb arcokra is, hiszen az élet megy előre, és nagyon fontos lenne, hogy egyre több fiatal ember, fiatal család jöjjön és nézze meg ezt a fesztivált, mert sajnos a 34. fesztivál, amiben sajnos az, hogy hát nagyon sokan nincsenek már velünk ennyi hosszú idő alatt, se zenészek, se közönség, se szervezők közül nagyon sokan nincsenek már velünk, tehát ez egy igazán kinőtte magát egy rongos fesztivállá 34 év alatt, de egyúttal érinti is az a problematika, hogy más meg kell ragadnunk a fiatalokat, meg kell mutatni nekik, hogy ez a muzsika milyen jópofa dolgokat rejt magába, és itt a headlinerek nem olyanok lesznek, mint más fesztiválokon, tehát így, ahogy elmondtam a műsort, lehet érezni, hogy itt más van a középpontban, nem az oltári nagy nevek. Bár Tommy Lee, azt kell, hogy mondanunk, hogy ő most az európai blues-gitáros, blues-rock gitárosok között, ő most egy igazán vezető pozícióban van, főleg mióta Joe Bonamassa az együttjáték után azt nyilatkozta róla, hogy Tobi a jövő szupersztár blues-gitárosa.
1: De nagy. De Zsoltikán, nekünk viszont te vagy az. Nekünk viszont te vagy az. Én nagyon bírom, hogy konferencis közben lesz akkor ez az idén is, és természetesen akkor július 2-án, 3-án, 4-én és 5-én Paksi Gastro Blues Fesztivál, úgyhogy
0: 3-4-5.
1: Hát pontosabban 3-4-5, igen. No, hát Zsoltikám, neked jó munkát, a közönségnek pedig jó szórakozást, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál vele.
0: Köszönöm, sziasztok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a Szabadságszobor egyik alkotó része 1885. június 30-án érkezett meg New Yorkba. Hát ez volt a szobor vasszerkezete és Gustav Eiffel munkája, akinek nevét ugye az Eiffel torony kapcsán ismerjük. A Szabadságszobrot Franciaország ajándékozta Amerikának, és részenként szállították hajóval dobozokban. A városi legenda szerint az összeszereléshez egyes munkások úgy kaptak utasításokat, mintha egy ilyen IKEA bútor lenne. Hát a különbség csak annyi, hogy ez 93 méter magas lett, és nem pedig 93 centiméter.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM. Tudtátok, hogy a Queen 1986-ban a mai napon indította el legendás koncert körútját, amelynek része lett a budapesti Népstadion is. Ez volt az első alkalom, hogy egy világhírű nyugati rockzenekar a vasfüggöny mögött ilyen hatalmas koncertet adott. A budapesti fellépésen 80 ezres tömeg tombolt, és Freddie Mercury magyarul énekelte a tavaszi szél We Zed Are Rust című népdalt, amely azóta is megható emléke a magyar rajongóknak. Ez nem csak zenei, hanem történelmi pillanat is volt, a nyitás szimbolikus előhangjaként.

89. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a banán az egyik legveszélyeztetettebb gyümölcs? Hát nyilván nem a hámozás nehézsége miatt, hanem azért, mert az általunk is ismert Cavendish banánfajta egyetlen genetikai változatra épül. Ez azt jelenti, hogy egyetlen betegség elpusztíthatja az egész globális banántermesztést. Már létezik is egy gombás fertőzés, amely pusztít a banánültetvényeken, ezért több kutató alternatív fajtákon dolgozik, úgyhogy benne van a pakliban, hogy a jövő banánja lehet, hogy egy kicsit más ízű lesz, viszont legalább túléli ezt a fertőzést.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a legfiatalabb olimpiai bajnok csupán 10 éves volt. Ez ma már, ez mondjuk elég elképesztő. Viszont 1896-ban a párizsi játékokon egy név nélküli görög fiú evezett be a győztes holland csapatba, mint kormányos. Csupán azután szállt be, hogy a csapatnak hirtelen szüksége volt valakire. Neve nem maradt fenn, de életkora szerint ma is ő számít a legfiatalabb aranyérmesnek, még ha véletlenül is. Ez ma már valójában nem fordulhatna elő, hiszen a korhatárok és a regisztrációk szigorúbbak lettek azóta, de a történet jól mutatja, milyen kalandos volt az olimpia hőskora.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy az éjszakai műszakban dolgozók, köszönöm, hogy meg vagyok szólítva, szóval az éjszakai műszakban dolgozók között jóval nagyobb a szívbetegségek aránya. A váltott műszak hosszú távon megzavarhatja a szervezet természetes cirkadián ritmusát, ami hormonális és idegrendszeri zavarokat is okozhat. A legfrissebb kutatások szerint a rendszeres sport, a koffein kerülése, főleg este, és a tudatos fényhasználat segíthet enyhíteni a káros hatásokat. Az éjszakai műszak hősei sokat tesznek értünk azért, mármint, hogy sokat teszünk, értetek. Nekünk pedig érdemes gondolni rájuk, vagy ránk, ha épp hajnalban megyünk például boltba, vagy taxit hívunk, vagy az éjszakai vonatvezetőkre, de sőt, akik állandóan éjszakában dolgoznak, ők a metrószerelvény vezetői. Na hát, nekik köszönjük leginkább.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM elmúlt 11 óra, és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Rock the Night.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a Földnek van egy olyan pontja, ahol egyszerre kel fel és nyugszik le a nap. Ez a különleges jelenség az északi sarkvidéken figyelhető meg a nyári napforduló környékén. Ilyenkor a nap nem tűnik el teljesen a horizont alatt. Az úgynevezett éjféli nap jelensége miatt 24 órán át világos van. Az északi népek ilyenkor ünnepeket tartanak, táncolnak, tüzet gyújtanak. Ez a természet egyik legszebb ajándéka, amikor a sötétség valóban eltűnik, legalább egy időre.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.